0: Bonjour!
1: Għed tara ġewej, naw?
0: Le, maġa k'nejdu, nam lejdu għakolla, mbatt fraħan nejdu minar Wayne, nek konna t'nejdu bi. Jamie u Terin u Anka Wayne, minar Terin, bonjour!
1: Għalada, ciao, ciao!
2: Calvin Harris, this is Bang!